Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: sütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi árcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
0: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

FM-ben. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Óra van. Ez a Pécsbók, a 101.7 Best FM-em.
1: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbók.
0: 20. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót. Átadták az idei Jó Ember díjat. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót, ahol újra számos vendégegyüttes produkcióját láthatja a közönség a pécsi táncosok mellett. A szervező a Pécsi Balett. A társulat most is a Pécsi Nemzeti Színházzal működik együtt a találkozó létrehozásában. Nagy színpadi és kamaraprodukciók is várnak a nézőkre. Újra Pécsre érkezik a Gyűri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes. Jön a Feledi Project is. A Cseresznyéskert című produkció különlegessége az lesz, hogy ebben a táncosok mellett Kulka János is színpadra lép. A rendezvényről bővebben a tánctalálkozó.hu oldalon lehet olvasni. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével közölte hétfőn a karitatív szervezet. A szolgálat hangsúlyozta, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. Inkább az adósok helyzetét megismerve kerestek megoldást a tartozások rendezésére, és az egyeztetésekben nyújtottak segítséget az érintetteknek. A 2025 elején indult eljárások során a háztartások összesen csaknem 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a meteorológusok által kiadott piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn azt közölte, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés csak piros riasztás esetén aktiválható. A vasárnapi bejelentések alapján összesen 24 településről érkezett jégészlelés, köztük több baranyai helységből is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját. Az elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. A kitüntetést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orr-fűt, ahol ezúttal is több tucat fellépő és számos egyéb program szórakoztatja majd a közönséget. A szervezők a közösségi oldalukon most azt jelentették be, a közönség választhatja ki, hogy jövőre mikor rendezzék meg a fesztivált. A bérletesek voksolhatnak, és két lehetséges dátum közül választhatnak. A szavazás a fesztivál mobil alkalmazásában és online felületén zajlik. A voksolás eredményét az idei Fishinggel jelentik be, június 27-én, szombaton. A tervek szerint halad Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. Jelenleg a tér burkolatának és szegélyeinek kialakításán dolgoznak a szakemberek, és tart már a szökőkút építése is. A héten részleges műszaki átadással elkészül a piramisház előtti szakasz, és már korábban átadtak egy lépcsőt is, ami egy régi, nagy kiterjedésű lépcsőszerkezetet váltott fel. Folyamatosan alakítják a zöld felületeket is. A lakosságot pedig arra kéri az önkormányzat, fokozottan vigyázzon mindenki az újonnan telepített növényekre. Június 20-án érvénybe lép a nyári autóbuszos menetrend. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve Komlóról újra átszállás nélkül közvetlenül elérhetővé válik több fürdőhely is. Pénteken, szombaton és vasárnap közvetlen járat indul Balatonlelle, Fonyód és Zalakaros irányába. Szabad és munkaszüneti napokon Komló és Orr-fű között is jár majd a busz. Emellett naponta elérhető lesz az utazók számára Harkány és Siklós is átszállás nélkül. A menetrend részleteiről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai ezen a héten is járják Baranyát. Az adótrafipax jelzése szerint ma Harkányban a Zsigmondi sétányon bukkannak fel. elsősorban az éttermekben,

0: és azokban az üzletekben lehet számítani az érkezésükre, amelyek strandcikkeket árusítanak. Holnap kémesen dolgoznak majd, itt a boltokban várhatóak ellenőrzések. Emellett folyamatosan számíthatnak a revizorok érkezésére azok a kereskedők, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak eladásra. Június első napjaiban rendezték a Kia Mester kétkeréken kerékpáros verseny országos döntőjét. A budapesti megmérettetésen, a gyerekeknek elméleti kreszteszten és ügyességi pályán is bizonyítaniuk kellett. Baranyából Magyar Gréta és Hoffmann Dominik, a pécsi testvérvárosok terei általános iskola tanulói vettek részt a döntőben. Gréta az elméleti versenyben a harmadik, összesítettben a negyedik helyet szerezte meg, Dominik pedig hetedikként végzett az ügyességi pályán. A csapat végül az összesített hetedik helyet szerezte meg. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szexuális szolgáltatást ígérve csalt ki pénzt egy férfitól. A nő egy weboldalon hirdette szolgáltatásait, a férfi így talált rá telefonszámára, és felhívta. Megállapodtak az üzletben, a nő pedig a szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot kért előreutalással. Ez megtörtént, ám a nő az utalást követően elérhetetlenné vált. Nem sokkal később a nő ismét regisztrálta magát, ezúttal egy másik, hasonló profilú weblapra. Ám ekkor már más néven. Most ő vette fel a férfival a kapcsolatot, és ismét felajánlotta szolgáltatásait. Ezúttal 95 ezer forintot kért előre bankszámlára. A sértett ismét utalt, a nő ismét elérhetetlenné vált. A nő tette, csalás vétségének megállapítására alkalmas. Egész hetes ellenőrzés zajlik a hazai közutakon. A Roadpol akció célja az, hogy kiszűrjék az ittas vagy búdult állapotban járművet vezető sofőröket, de az egyéb szabálytalanságokat is szankcionálják. A police.hu-n olvasható tájékoztató szerint június 19-én pénteken reggel 9 órától 20 órás alkohol- és drogmaratont is végrehajt a rendőrség az ország teljes területén. Mocsári Bence aranyérmet nyert PTS 5 kategóriában a Spanyolországban zajló paratriatlon Európa-bajnokságon. A PSN ZRT pécsi sportiskola sportolója májusban a VB sorozat jokohamai állomását is megnyerte saját kategóriájában. Júliusban pedig Tatán áll majd rajthoz, az Öregtónál rendezett világkupa versenyen. Szerződést hosszabbított Zamoszni Balázzsal a HR Rend Kozár Misleny. A játékos tavaly szeptemberben érkezett a labdarúgó klubhoz, és az elmúlt szezonban a csapat fontos részévé vált. A 34 éves játékos összesen 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 4 gólt szerzett, és 2 gólpasszal is hozzájárult a csapat eredményéhez. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden, sok boldogságot a Justin nevű kedves Best FM hallgatóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Sompol, aki nemrég nálunk is járt, már is indítja az órát a Get Busy-vel, készül Berkes Olivér és a Cotton Move is. Jó reggelt!
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 16-án kedden. Ma van a Független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, úgyhogy bye-bye Sasha és hello Sugar Babes. Hall in the Head, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van már is valahol, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második napján. Még nem lesz kánikula, napos gomoly felhős idő, csak jelentéktelen futózáporokkal, 24-29 fok közötti maximummal. A hétvégére kánikulát ígérnek, részletek a hírekben, aztán Pink énekel, jön mindjárt teljes egészében a Family Portré.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 20. alkalommal rendezik meg a pécsi nemzetközi tánc találkozót. 25 fokig emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. pécsi nemzetközi tánc találkozót, ahol újra számos vendégegyüttes produkcióját láthatja a közönség a pécsi táncosok mellett. A szervező a Pécsi Balett. A társulat most is a Pécsi Nemzeti Színházzal működik együtt a találkozó létrehozásában. Nagy színpadi és kamaraprodukciók is várnak a nézőkre. Újra Pécsre érkezik a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes. Jön a Feledi Project is. A Cseresznyéskert című produkció különlegessége az lesz, hogy ebben a táncosok mellett Kulka János is színpadra lép. A rendezvényről bővebben a tánctalálkozó.hu oldalon lehet olvasni. Egész hetes ellenőrzés zajlik a hazai közutakon. A Roadpoll akció célja az, hogy kiszűrjék az ittas vagy búdult állapotban járművet vezető sofőröket, de az egyéb szabálytalanságokat is szankcionálják. A polisz.hu-n olvasható tájékoztató szerint június 19-én pénteken reggel 9 órától 20 órás alkohol- és drogmaratont is végrehajt a rendőrség az ország teljes területén. Két fiatal játékjogát is értékesítette a PMFC. A labdarúgóklub azt írja, két 17 éves saját nevelésű tehetség váltott klubot. Gyánó Marcell és Tóth Miklós is az MTK Budapestnél folytatja pályafutását. Mindkét játékos 2024-ben írt alá profi szerződést a pécsi klubbal. A nemrég zárult szezonban pedig mind a ketten már a felnőtt kerethez is csatlakozhattak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A hét második napján a sok napsütés mellett lehetnek gomoly felhők is az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. 6-15 fokos a reggel, 24-29 fok közé melegszik a levegő, aztán napról napra egyre melegebb jön a hétvégén itt a kánikula, 35-36 fok, és itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, és Néótól a Sexy Love a Besten. Jó reggelt! Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hetet üt perceken belül az óra. Jó reggelt kívánok, június 16-a, kedd friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például az Olive-tól. Vagy a Rói és Ádámtól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: mikor legyen jövőre a Fishingon orrfű. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishingon orrfűt, ahol ezúttal is több tucat fellépő és számos egyéb program szórakoztatja majd a közönséget. A szervezők a közösségi oldalukon most azt jelentették be, a közönség választhatja ki, hogy jövőre mikor rendezzék meg a fesztivált. A bérletesek voksolhatnak, és két lehetséges dátum közül választhatnak. A szavazás a fesztivál mobil alkalmazásában és online felületén zajlik. A voksolás eredményét az idei Fishingen jelentik be, június 27-én, szombaton. A tervek szerint halad Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. Jelenleg a tér burkolatának és szegélyeinek kialakításán dolgoznak a szakemberek, és tart már a szökőkút építése is. A héten részleges műszaki átadással elkészül a piramisház előtti szakasz, és már korábban átadtak egy lépcsőt is, ami egy régi, nagy kiterjedésű lépcsőszerkezetet váltott fel. Folyamatosan alakítják a zöld felületeket is. A lakosságot pedig arra kéri az önkormányzat, fokozottan vigyázzon mindenki az újonnan telepített növényekre. Mocsári Bence aranyérmet nyert PTS 5 kategóriában a Spanyolországban zajló paratriatlon Európa-bajnokságon. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola sportolója májusban a VB sorozat Yokohamai állomását is megnyerte saját kategóriájában. Júliusban pedig Tatánál majd rajthoz, az Öregtónál rendezett világkupa versenyen.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, szép napot, jó munkát, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót. Nem sokára Gwen Stefani és Eve jön. Ebben a fél órában hallgatunk majd Warren G-t, de mindenek előtt Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi a szól már is.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék június 16-a kedvan az afrikai gyermekek világnapja. Az 1976-os június 16-i Soweto városában megtörtént tüntetésre emlékezünk. A hatóságok a jó minőségű anyanyelvi oktatásért felszólaló afrikai iskolások közé lőttek. Az esemény halálos áldozatokkal is járt. A szegénységet gazdagság követi Rich Girl címmel Gwen Stefani és Eve duója folytatja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős idő, 24-29 fokkal, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ilyen lesz a hét második napja, a hétvége pedig kánikulát hoz majd 35-36 fokot. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben, amelyet majd az N-Vogue slágere követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétvégén átadták az idei jó ember díjat. Napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány jó ember díját. Az elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. A kitüntetést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szexuális szolgáltatást ígérve csalt ki pénzt egy férfitól. A nő egy weboldalon hirdette szolgáltatásait, a férfi így talált rá telefonszámára, és felhívta. Megállapodtak az üzletben, a nő pedig a szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot kért előreutalással. Ez megtörtént, ám a nő az utalást követően elérhetetlenné vált. Nem sokkal később a nő ismét regisztrálta magát, ezúttal egy másik, hasonló profilú weblapra, ám ekkor már más névem. Most ő vette fel a férfival a kapcsolatot, és ismét felajánlotta szolgáltatásait. Ezúttal 95 ezer forintot kért előre bankszámlára. A sértett ismét utalt, a nő ismét elérhetetlenné vált. A nő tette, csalás vétségének megállapítására alkalmas. Szerződést hosszabbított Zamoszni Balázzsal a HR Rend Kozár Misleny. A játékos tavaly szeptemberben érkezett a labdarúgó klubhoz, és az elmúlt szezonban a csapat fontos részévé vált. A 34 éves játékos összesen 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 4 gólt szerzett, és 2 gólpasszal is hozzájárult a csapat eredményéhez. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden Justin napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 123 éve a mai napon Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. 96 éve ezen a napon született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr, rendező. 197 éve ezen a napon született Geronimo, az apacsok vezére. 1942-ben ezen a napon született John Rostill, angol zenész, a Shadows együttes basszusgitárosa. 55 éves Tupac amerikai rapper zenész. És 1990. június 16-án született John Newman, angol énekes dalszerző, legismertebb dala a 2013-as Number One, Love Me Again. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, szülinaposoknak, névnaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 óra előtt nem sokkal jó reggelt kívánok, június 16-a KEDD friss hírei után. Hozom például a következő órában a Take That dalát. És annó a Draft slágere volt a Dombok felett, ami most Felhők alatt címen fut, a New Level Empire-től halljuk. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél, a középső sávban zárva, a torlódás több kilométeres. Köszi Inkának is a közlekedési infót. Mindjárt hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A közönség is beleszólhat, mikor legyen jövőre a fishingon orrfű. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei fishingon orrfűt, ahol ezúttal is több tucat fellépő és számos egyéb program szórakoztatja majd a közönséget. A szervezők a közösségi oldalukon most azt jelentették be, a közönség választhatja ki, hogy jövőre mikor rendezik.

0: gyakran cikkeket árusítanak. Holnap kémesen dolgoznak majd, itt a boltokban várhatóak ellenőrzések. Emellett folyamatosan számíthatnak a revizorok érkezésére azok a kereskedők, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak eladásra. Június 20-án érvénybe lép a nyári autóbuszos menetrend. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve Komlóról újra átszállás nélkül közvetlenül elérhetővé válik több fürdőhely is. Pénteken, szombaton és vasárnap közvetlen járat indul Balatonlelle, Fonyód és Zalakaros irányába. Szabad és munkaszüneti napokon Komló és Orfű között is jár majd a busz. Emellett naponta elérhető lesz az utazók számára Harkány és Siklós is átszállás nélkül. A menetrend részleteiről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Ebben a fél órában többek között Britney Spears-től, a Soul Wave-től mindjárt, az órát pedig André Tanneberger, azaz ATB és a The Fields of Love indítja 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Egy friss közlekedési hír: két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell készülni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a KED reggel. Baleset történt az N0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávban zárva a torlódás, több kilométeres. Az 1-es főúton egy autó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat, és korábban két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon kell útszűkületre számítani. Jó utat Britney Spears-el, jön a Stronger a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második napján, június 16-án. Kedden kellemes nyári időnk lesz sok napsütéssel estig. Estétől északnyugat felől jöhet zápor, zivatar, és holnap is számíthatunk erre. Aztán csütörtöktől változik gyökeresen az időjárás. Beköszönt a kánikula, átlépjük a 30 fokot, a hétvégére pedig fokozódik. A mai maximum 24-28 fok között alakul. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt, Coolio és a Too Hot folytatja utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 20. alkalommal rendezik meg a pécsi nemzetközi tánc találkozót. 25 fokig emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. pécsi nemzetközi tánc találkozót, ahol újra számos vendégegyüttes produkcióját láthatja a közönség a pécsi táncosok mellett. A szervező a Pécsi Balett. A társulat most is a Pécsi Nemzeti Színházzal működik együtt a találkozó létrehozásában. Nagy színpadi és kamaraprodukciók is várnak a nézőkre. Újra Pécsre érkezik a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes. Jön a Feledi Project is. A Cseresznyéskert című produkció különlegessége az lesz, hogy ebben a táncosok mellett Kulka János is színpadra lép. A rendezvényről bővebben a tánctalálkozó.hu oldalon lehet olvasni. Egész hetes ellenőrzés zajlik a hazai közutakon. A Roadpoll akció célja az, hogy kiszűrjék az ittas vagy búdult állapotban járművet vezető sofőröket, de az egyéb szabálytalanságokat is szankcionálják. A polisz.hu-n olvasható tájékoztató szerint június 19-én pénteken reggel 9 órától 20 órás alkohol- és drogmaratont is végrehajt a rendőrség az ország teljes területén. Két fiatal játékjogát is értékesítette a PMFC. A labdarúgóklub azt írja, két 17 éves saját nevelésű tehetség váltott klubot. Gyánó Marcell és Tóth Miklós is az MTK Budapestnél folytatja pályafutását. Mindkét játékos 2024-ben írt alá profi szerződést a pécsi klubbal. A nemrég zárult szezonban pedig mind a ketten már a felnőtt kerethez is csatlakozhattak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható. A hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Több autó és motoros ütközött az M3-ason Budapest felé az M0-ás csomópont közelében. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozás lassítja a haladást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, az aszfalt után pedig a végtelenbe és tovább, de legalábbis a felhők felé vezet az út. Lenny Kravitz-el, ez a Fly Away a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen lesz az idő ma, június 16-án kedden odakint, kiderül a hírek végén, aztán odakint Outside címmel, többek között George Michael dala is forog. És zenél a Hooligans is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra. Jó reggelt, a hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Pad Thai Wokbar végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
3: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepkeszínpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszetti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
3: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: A közönség is beleszólhat, mikor legyen jövőre a Fishingon Orfű. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 24-e és 27-ek között rendezik az idei Fishingon Orfűt, ahol ezúttal is több tucat fellépő és számos egyéb program szórakoztatja majd a közönséget. A szervezők a közösségi oldalukon most azt jelentették be, a közönség választhatja ki, hogy jövőre mikor rendezzék meg a fesztivált. A bérletesek voksolhatnak, és két lehetséges dátum közül választhatnak. A szavazás a fesztivál mobil alkalmazásában és online felületén zajlik. A voksolás eredményét az idei Fishingen jelentik be, június 27-én, szombaton. A tervek szerint halad Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. Jelenleg a tér burkolatának és szegélyeinek kialakításán dolgoznak a szakemberek, és tart már a szökőkút építése is. A héten részleges műszaki átadással elkészül a piramisház előtti szakasz, és már korábban átadtak egy lépcsőt is, ami egy régi, nagy kiterjedésű lépcsőszerkezetet váltott fel. Folyamatosan alakítják a zöld felületeket is. A lakosságot pedig arra kéri az önkormányzat, fokozott

0: Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik. A következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában már a hétvégi kánikulára hangolódunk a Negrokennal, szól majd a Cadavez, énekel Janet Jackson, jön Robbie Williams, de mindenek előtt Jennifer Lopez és Play című dala. 4 lassan 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys jön, akik 33 év után is a csúcson vannak. Például egyik legnagyobb slágerük az I Want It That Way 2021-ben átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on. Persze a sztárságnak és a hírnévnek ára is van. Egy új dokumentumfilmben a tagok a függőségről, a belső verekedésekről és a hírnév árnyoldalairól vallanak. A.G. McLean többek között arról is beszél, hogyan küzdött a drogokkal és hogyan mentette meg végül a saját kislánya. Egy kocsmatúráról értem haza, mondta AG. Kitártam a karjaimat, de nem akart megölelni. Azt mondta, nincs olyan szagod, mint az apukámnak. AG McLean ezután ment rehabra, és 2021 óta tiszta. Larger than life, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Nincs karácsony Kevin nélkül, és nincs VB Shakira nélkül. Az idei már a negyedik FIFA rendezvény, amin fellép, ezzel pedig ő az egyetlen ilyen előadó. Ráadásul keretbe foglalja az idei tornát, mert hogy a döntő félidei showjában is láthatjuk majd, és közben fura elmélet kezdett el terjedni róla a neten. A rajongók egy része szerint nem is őt láttuk a megnyitó ünnepségen, hanem egy dublőrét. Nem a megszokott energiájával mozgott, elrontotta a koreográfiát, és furán is nézett ki. Underneath Your Clothes, ezt biztosan ő énekli most, itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Tengerparti hangulatot varázsolt az éterben a Negrokán az iménti percekben, és bárcsak tengerpart is lenne a közelben, mert hogy a hétvégén igazi, kánikulai nyári idő lesz, hát a magyar tenger az ugye itt van nekünk. Ma még 24-28 fok, sok napsütés, holnap záporosabb, zivatarosabb idő, és csütörtökön lépj át a 30 fokot a hőmérő kigányszála, a hétvégén pedig 35-36 fok is lehet majd.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Süt a nap, de ma és holnap még eső is jöhet, aztán a kánikulája a főszerep. És Süt a nap címmel biztosan szól 10 után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse, akár csak karamell slágere. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, 1000 opció. dompepe.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétvégén átadták az idei jó ember díjat. Napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány jó ember díját. Az elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. A kitüntetést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szexuális szolgáltatást ígérve csalt ki pénzt egy férfitól. A nő egy weboldalon hirdette szolgáltatásait, a férfi így talált rá telefonszámára, és felhívta. Megállapodtak az üzletben, a nő pedig a szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 000 forintot kért előreutalással. Ez megtörtént.

0: azonban a csapat fontos részévé vált. A 34 éves játékos összesen 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 4 gólt szerzett, és 2 gólpasszal is hozzájárult a csapat eredményéhez. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak. A szakaszt teljesen lezárták. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. Itt is teljes útzár érvényes, mindkét utca Zsák utcává vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában néhány napig még teljes útzárra kell számítani. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, de csak elszórtan alakulhatnak ki jelentéktelen záporok. Többfelé élénk lehet napközben a nyugati észak-nyugati szél, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzik, a következő napokban erős felmelegedés várható, a hét második felében 30 fok fölötti értékeket mérünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első a Coventry-ből származó brit-indiai DJ producertől, Punjabi MC-től, aki fogta a Knight Rider című kultikus tévésorozat főcímdalának ikonikus basszusfutomát és szintetizátor témáját, majd egyben most a Busta Rhymes Fire It Up című rapdalának ütemeivel, illetve a hagyományos Punjabi toll dobokkal és a Tumbi nevű egyhúros hangszer hangzásával. 5 perccel múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évekből jön most egy dal. A brit Nightcrawlers Push the Feeling gonja 92-ben eredetiben kisebb sikert aratott, aztán 95-ben az amerikai MK, azaz Mark Kinchen, a detroiti house producer, a house széna egyik első szupersztárja remixelt. Ebből lett aztán óriási nemzetközi siker, az angol slágerlistán a harmadik helyig jutott, és sok más országban is népszerű lett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M1-esen Hegyeshalom felé terelést bontanak Tatabánya környékén. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már meghaladta a 4-5 kilométert. Az M2-esen Bácz térségében szintén dolgoznak, félpályás korlátozás van. A 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. És szemetet szednek az M5-ösön Röszke felé a 44-es kilométernél, a mozgóterelésben a belső sávot zárják le. Ott is 1-2 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Árunk Bistró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, hideg megyleves. Az álmenü füstölt sajttal, sonkával, csemegóborkával töltött sertéskaraj, pankómorzsában burgonyapürével. A B-menü a vajtök rántva házi sült burgonyával. A C-menü stroganoff csirkemell spagettivel. A paleo menü 3290 forintért, paleo húsgaluska leves, cukkinivel, sárgarépával töltött csirkemeltekercs, céklakockákkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat majorannás kelkáposzta leves sült véslivel. Az A-menü rántott csirkecomfilé petrezselymes vajas újburgonyával, B-menü padlizsán krémmel töltött rántott palacsinta, zöldséges bulgurral és joghurtos levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kukoricaleves szójatejjel, zöldségropogós, kókuszjoghurtos lájmos levélsalátával.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt FM, a legjobb zenék.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: BS-től tudjuk, hogy útfelújítás miatt Pécs és Szentlőrinc között a hatoson továbbra is jóval hosszabb menetidőre kell számítani. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Köszönjük szépen! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában biztosan hozom Kanye Williams dalát. És énekel Berecki Zoltán is. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Árunk Bistró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, hideg megyleves. Az álmenü füstölt sajttal, sonkával, csemegóborkával töltött sertéskaraj, pankómorzsában burgonyapürével. A B-menü vajtök rántva házisült burgonyával. A C-menü stroganoff csirkemel spagettivel. A paleo menü 3290 forintért, paleo húsgaluska leves, cukkinivel, sárgarépával töltött csirkemeltekercs, céklakockákkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat majorannás kelkáposzta leves sült vésslivel. Az A menü rántott csirkecombfilé petrezselymes vajas újburgonyával, B menü padlizsánkrémmel töltött rántott palacsinta, zöldséges bulgurral és joghurtos levélsalántával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kukoricaleves szójatejjel, zöldségropogós, kókuszjoghurtos lájmos levélsalátával.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források érdekében törvénykezik ma a parlament. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Ma kellemes nyári idő lesz, majd érkezik a kánikula. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli ülést tart a parlament. 5 előterjesztést tárgyalnak meg a honatyák annak érdekében, hogy ne csúszson a jogalkotás az őszi ülésszakra. Az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítások között szerepel a vagyonnyilatkozattétel és ellenőrzés szigorítása, ezzel összefüggésben az integritás hatósági jogköreinek bővítése. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépést szolgáló rendelkezés is napirenden lesz. Az országgyűlés az ülés kezdetén megemlékezett az 56-os hősökről, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulóján. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karateedző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól, és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnevek.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kani Williams-szel ünneplünk, és ünnepel a Zöldföki Köztársaság is. Egy világméretű ünneplés, a World Celebration a címe a dalnak, és hát egy világméretű ünnep a foci VB és a foci rajongóknak. Tegnap pedig az újonc Zöldföki Szigetek történelmi 0-0-ás döntetlent ért el a spanyol válogatottal szemben. A legnagyobb teljesítményt a kapus nyújtotta, aki 40 évesen debütált, és minden helyzetet kivédett, és 2 óra alatt a 30 ezer Instagram követője 1,5 millióra duzzadt hirtelen.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Hegyeshaló felé Tatabánya térségében bontják a terelést a 61-es kilométernél. Jó pár kilométeres most is a torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon baleset történt korábban. Fennakadást már nem okoz, de a nézelődők miatt lassú a haladás most is. Az M7-esen Agárd térségében forgalomszámláló hurkot telepítenek. Az 55-ös kilométernél a középső és a külső sávot lezárták. A forgalom a belső sávon halad. Ott is kisebb torlódás lassítja a haladást. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is dél, úgyhogy én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Kylie Minogue-on a Night Like This című dalával indítja a Best délutánt. Találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Vendeguzlakópark.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
7: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Tovább erősödött a forint, idén közepes az akácméz termés, a héten megérkezik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új csúcsot döntött a forint euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Közepes az idei akácméz termés, már a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
9: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes keddet kívánok mindenkinek, és nagy lendületet már. A Majoros Rita vagyok, hoztam a kedvenc zenéimet a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy meg is pörgetem itt az időt, és az ebédidőt egy kicsit megszínesítem most a legjobbakkal. Jön az En Vogue és a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready? Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zené. Geszti Péter és Péter Fibori dalát hallottuk, ez volt a Belét szerettem, ez van. A Sophie B. Hawkins folytatja délután, de előtte még csodás napot és igazán könnyű akadályokat kívánok. Így kett délutára. Remélem, hogy jó hangulat, akárhol is hallgatják a Best FM-et, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben, én hozom, tudják, a kedvenc zenéket, mint a New Radicals és a You Get What You Give, vagy épp Perúzsa Magdi Szél dalát. De ahogy ígértem, Sophie B. Hawkins viszi most tovább a napot, én pedig hamarosan jelentkezem a nap kérdésével. De előtte Right Beside You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az éppen autóban ülőknek, vagy éppen kamionban, teherautóban, vagy bármilyen járművön, járműben. Ma is ott leszek önökkel, utazom mindenhová. És önök pedig, ha az M1-esen utaznak, figyeljenek, mert Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögött már legalább 5 kilométeres a torlódás, szóval ezzel kell számolni. Az ellenkező irányban Budapest felé Biatorbágynál az átterelt belső sávon pedig baleset történt. Az autó már a munkaterületen vesztege, de a nézelődők miatt van a lassulás, úgyhogy erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, ma is jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megyünk tovább Madonna Music dala után, pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Melanie C és az I Turn To You. És zenél majd nekünk a Honey Beast is, itt lesz a Bódottá.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a férfiak egészségének nemzetközi hete. Olcsóbb lesz az üzemanyagok piaci ára. Kezdődnek a Katolikus Karitász nyári táborai. Köszöntöm Önöket, Vinlányi Eszter vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, az RNGK prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Új csúcsot döntött a forint-euró árfolyam. 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a kedd délután? Remélem, hogy lendületesen, sok energiával, de ha nem, az se probléma. Itt vannak hozzá a legjobb zenék, meg mondjuk egy délutáni kávé. Itt lesz a Honey Beast-os obódot, álljon Michael Jackson, és most pedig Melanie Cindy. Itt az I Turn To You. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az ismerőseinknek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin hát egy pillanatra felhúztuk a szemöldökünket. Nem feltétlen rosszallásként, hanem amit egyszer csak furcsának találtunk. Lehet ez egy komment, lehet ez egy megosztás. Mi lehetnek ezek a szemöldök felhúzós megnyilvánulások? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Talán mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki mindig mindent megoszt, vagy véletlen kommentel, véletlen posztol. Egyébként bevallom őszintén, a nővére mennek a nagy mágusa szerintem, amikor ő az a típus, tudják, aki így este telefonozik, és úgy alszik el, hogy így hirtelen, és a telefon az ölébe borul, na és ilyenkor ő nagyon vicces dolgokat szokott posztolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de természetesen Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Mellé Sarah Connor és TQ dalát hozom. Itt a Let's Get Back to Bad Boy a Best FM-en. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Your boy TQ, West Coast.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Zsuzsitól kaptam egy budapesti infót, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kicsi fennakadásra számítani, de írt még Tamara is, hogy baleset történt a Margit körúton a Széna téren, úgyhogy ott is figyelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még infója, küldje el. Az M1-esről is érkezett egy, hogy Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es kilométernél folyik a munka, a torlódás pedig már legalább az 5 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, várom még az útinfókat. Nagyon jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Ladies and gents.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb hírek, már bekészítve meghallgatjuk őket, aztán jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dala Más Kanádát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
4: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Dompepe.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.
8: És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Megtépázta a gyümölcsöseket a vasárnapi vihar. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Peron és metró szerelvény közé szorult egy ember a Déliben. Villányi Eszter vagyok. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: 8 év fegyházat kapott az a Budapesten élő norvég férfi, aki tömegmészárlásra készült és gyerekekről készült pornográf felvételeket tárolt a telefonján. Első fokon 10 évre ítélték, ezt enyhítette a fővárosi ítélőtábla. Emellett 10 évre kitiltották Magyarországról az elkövetőt terrorcselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt. A pszichés betegségben szenvedő férfit egyébként még 2023-ban fogták el. Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé. A déli pályaudvari állomáson történt az eset. A katasztrófavédelem közölte, hogy a kiérkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a bajba jutott embert. A mentőkkel közösen hozták felszínre. A baleset miatt pótlóbuszt állítottak szolgálatba a Déli és a Deák tér között. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Keddenként ilyenkor 2 óra után szokták írni azt a hallgatók, hogy kezd egy kicsit nehezebb lenni a nap, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, de hogy kedrez néha el szokott fogyni, főleg így 2 óra után, úgyhogy szükséges a délutáni kávé és valamilyen felpörgető nóta. Hát én hozom is Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dalát itt a Máskanádá. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy melyik volt az ismerőségnek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin azért felhúztuk a szemöldökünket, vagy szimplán csak úgy meglepődtünk. Azt írja Peti, valaki kiírta, hogy nem érdekli mások véleménye, aztán 2 órán át vitatkozott a kommentelőkkel. Nem is értettem. Azt írja Gábor, az egyik ismerősöm minden hétfőn új életet kezd a Facebookon, szerintem már legalább a 120. új élete volt ez már a tegnapi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még a hasonló üzenetek, és mellé pedig természetesen isteni zenék. Nina Sky jön nem sokára, és a Move Your Body, előtte pedig Janet Jacksonnak az a dala, amiben még Jennifer Lopez is debütált és szerepelt. Szóval mi már régen is imádtuk, most is imádjuk, That's the Way Love Goes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, és figyelemezem, kettesen Vácnál folyik a munka, félpályás korlátozás van érvényben a 42-es kilométernél, mindkét irányban közel 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolati jeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél legalább 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Azt gondolom, hogy vannak olyan dalok, amiket kívülről fújunk még 20 évvel vagy 20x évvel később is, mert akkor a slágerek voltak. Szerintem például ilyen a 2003-as Drágosztádin Tej című dal az Ózontól. Fogalmunk sem volt, hogy mit éneklünk, mert nem értettük a szöveget, de imádtuk, és szerintem a mai napig azért a legtöbben fel tudnánk idézni néhány sort belőle, de a refrént biztosan. Hát ezt a dalt vette alapul egyébként aztán 5 évvel később 2008-ban Rihanna is, T.I.-jal közös dalában ez a Love Your Life, ez érkezik most, és azt gondolom, hogy pont ez a sor ismerős is lesz ebből a dalból, amit már rengeteg filmben hallottunk, bár mondjuk alapvetően a dal szövegének nincs köze a Drágosztádin Tejhez, mert inkább ez egy ilyen önbizalom himnusz, talán így tudnám összefoglalni. Azzal foglalkozzunk, hogy becsüljük meg a saját életünket, nem másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem inkább tényleg éljük a saját életünket. Mindezt Rihanna és T.I. hozza egy igazán ikonikus dalban a 2000-es évekből. Jó hangulat, jó ritmus, mi kell még így kett délutára. Love Your Life a Best FM-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Dule és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: 2 hétig még lehet kérni részletfizetést a be nem fizetett gépjárműadóra. Holnap is meleg nyári napunk lesz. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén eddig csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést a gépjárműadóra. Az, aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem is tudja befizetni azt, június 30-áig kérheti a magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A hónapvégi dátum jogvesztő, ezután még igazolással sem lehet kimenteni a késedelmet. A részletfizetés kérhető a NAV telefonos applikációjában, a NAV mobilban is. Idén csaknem 32 ezeren ezt a megoldást választották. Múlt héten a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Patacsra tervezett szúnyoggyérítés. A Biocom azt közölte, a pótlásra június 17-én kerülhet sor. A permetezés várhatóan szerda este 8 óra körül kezdődik majd. A gyérítés idejére érdemes becsukni a lakások ablakait, és beszedni az udvarokról a száradó ruhákat, gyermekjátékokat. Pénteken nyílik az idei 35. Siklósi Szalon a Siklósi Várban. A kiállításon több mint 70 képzőművész munkái lesznek láthatóak a vár emeleti kiállítótermében. A tárlat 1991 óta a régió egyik legfontosabb nyári képzőművészeti eseménye, a Villányi Szobrász Szimpózium és a Siklósi Kerámia Alkotóház szellemi örököse. A kiállítás rendezője Baki Péter, a tárlat szeptember 1-jéig látogatható. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját. Az elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. A kitüntetést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Szerdán tetőzik a Duna Mohácsnál. A szakemberek 327 cm körüli vizet várnak, ám még ez a vízállás sem közelíti meg a közepest, így aggodalomra nincs ok. Az előrejelzések szerint az elmúlt napok áradásának nincs utánpótlása, így a folyó gyorsan apad majd, pár nap alatt több mint másfél méterrel csökken majd a vízszint. Szerződést hosszabbított a PMFC Harsányi Dániellel. Az MB3-as labdarúgó csapat tájékoztatása szerint a 23 éves hátvéd januárban érkezett Pécsre, az elmúlt időszakban pedig kulcsemberré vált a csapatban. Harsányi Dániel jövő nyárig kötelezte el magát a PMFC-hez.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Tartanak még a munkálatok az ivóvízhálózat bővítéshez kapcsolódva Pécsetta Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Gázhálózati munkák miatt zárták le a Péter utca egy szakaszát, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között. A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek, a szakemberek itt is teljes útzár mellett dolgoznak, a két utca mind a két irányból zsákutcává vált. A következő napokban egyre melegebb időre számíthatunk, hétvégére a kánikula is megérkezik. Szerdán felhők zavarhatják a napsütést, de csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul, és sokfelé megélénkül. Kora reggel 16, napközben 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál a következő három órában H. Horváth László. Indítom a zenei maratont azzal az amerikai rapperrel, akit beperelt Presser Pici bácsi, meg is nyerte a pert. Ő nem más, mint Kanye West, ez pedig a Stronger.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Óvatosan az utakon ugyanis zajlik a roadpull akció, főként a gyorshajtókat szűrik ki a rendőrök, és ha már ott vannak, akkor végeznek alkohol, illetve drogtesztet is, hogy szintén ki tudják szűrni az ittas vagy éppen bódult vezetőket. Az utak híreit ma is várom 30-as 889 Szentegyhetes, most pedig folytatódik a zenei maraton, rövidesen Sonic Dalával Soul a Sky, előtte viszont irány a 90-es évek, itt van Crystal Waters és a 94-es megasláger, ez a 100 Pure Love a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, míg Pécsen 25, Komlón 23 fokot mérhetünk, és ma már nem kell számítanunk esőre. Holnap viszont jönnek az záporok, zivatarok, reggel 16, napközben a 28 fok a jellemző. Csütörtökön már 29-30 fokot mérhetünk, magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy lehetőleg délelőtt 11 és délután 3 óra között nem menjünk a tűzőnapra, használjunk a magas faktorszámú fényvédőkrémet, sapkát, és nem utolsó sorban napszemüveget. Aztán pénteken indul a kánikula, a 32-es csúcsokkal, szombaton már 35, vasárnap 36-37 fok lesz, mindez maradni fog a következő hét első felében, míg a jövő hét második fele minimálisan visszahűl, éjszaka 18-19, napközben pedig a 32-33 fok lesz majd a jellemző. Az időjárás legfrissebb hírei után rövidesen folytatódik a zenei maraton, nem is akármilyen slágerekkel. Itt lesz például 93-ból egy amerikai lánybanda, Jade és Don't Walk Away, érkezik majd a Lokál Patrióta csapat Varsalkó Dáviddal, Halott pénz és a Dobban, előtte perceken belül a Gorillázalát indítom, Der a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Komlón ismételten lesz kerti parti sorozat, június 27-én este 8 órakor fellép a Hell City, július 4-én Dunai Péter és Hajdú Krisztián, június 11-én érkezik Pérces Róbert, míg augusztus 1-én a Lóhere fog fellépni, ők egyébként a Bikini Tribute Band, tehát a bikini legnagyobb slágereit fogják játszani, egészen biztosan felcsendül majd a közeli helyeken, vagy éppen a részegen kivisz majd haza. Folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek délután 4 órakor, előtte indítom a Superstereo oldalát. Szól a Bent a Leved, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Érkeznek már is a legfrissebb hírek és információk a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Hamarosan visszatérek, indítom az újabb zenei maratont. Egészen biztosan velünk lesz majd Madonna 90-es klasszikusa a Vogue, előtte Tom Novi játszik Limával közösen, Take It a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
7: Mesélj!
6: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
7: Ez már tetszik.
6: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
7: Bendegúzlakópark.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Nyilvánosságra hozták a szeptemberben induló tanévrendjét. Holnap napközben 28 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyilvánossá vált a 2026-27-es tanévrendje. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium társadalmi egyeztetést hirdetett a témában. Az észrevételeket jövő keddig várják. A következő tanév szeptember 1-én kedden indul majd, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal. A tervek szerint bevezetnek egy új témanapot a Diákok hangja címmel, és jelentősen csökkentik a kompetenciamérések tantárgyainak és érintett évfolyamainak számát. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót, ahol újra számos vendégegyüttes produkcióját láthatja a közönség a pécsi táncosok mellett. A szervező a Pécsi Balett. A társulat most is a Pécsi Nemzeti Színházzal működik együtt a találkozó létrehozásában. Nagy színpadi és kamaraprodukciók is várnak a nézőkre. Újra Pécsre érkezik a Gyűri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes. Jön a Feledi Project is. A Cseresznyéskert című produkció különlegessége az lesz, hogy ebben a táncosok mellett Kulka János is színpadra lép. A rendezvényről bővebben a tánctalálkozó.hu oldalon lehet olvasni. Hagyományőrző napot tartanak Sátorhelyen szombaton. A szervezők tájékoztatása szerint a program a Mohács 500 sorozat részeként valósulhat meg. A nap történelmi hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd 10 órától az ifjúsági tábor és a Krisztina Park területén bemutatják az egykori tábor életet, lesznek hadijátékok, pónilovaglás, vívóudvar és számos egyéb program. Délután a közösségi ház előtti téren sírjel avatást tartanak, majd a kultúrházban dr. Ferkov Jakab tart előadást a Mohácsi csatáról. A nap végén Farkas Béla tárogatós és a Sonivius Vape zenekar koncertje várja a közönséget. Július 18-án rendezik az idei Balaton átúszást. A rendezvény teltházas, közölték a szervezők hétfőn. Az 5,2 kilométeres főtávon már a múlt héten elérték a 10,500 fős határt, most pedig már a féltávon és a Balaton áthúzáson is teltház van. A nevezések nem átruházhatóak. A szervezők a közösségi oldalukon azt írták, ha az időjárási vagy egyéb körülmények miatt a rendezvényt el kell halasztani, akkor a nevezést újra megnyitják majd.
9: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: Tartanak még a munkálatok az ivóvízhálózat bővítéshez kapcsolódva Pécsetta Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Gázhálózati munkák miatt zárták le a Péter utca egy szakaszát, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között. A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek, a szakemberek itt is teljes útzár mellett dolgoznak, a két utca mind a két irányból zsákutcává vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban egyre melegebb időre számíthatunk, hétvégére a kánikula is megérkezik. Szerdán felhők zavarhatják a napsütést, de csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul, és sokfelé megélénkül. Kora reggel 16, napközben 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, előtte viszont sokkal vidámabb dolgok jönnek, garantálom, legalábbis zeneileg, a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, rövidesen énekel Kálai Szandersz András, ez pedig az Afromedúza.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Oltóvízhozamot mérnek a Tettye Forrás ZRT szakemberei június 18-án csütörtökön 9 és 10 óra között Pécsett a Percelmól utcában, a Percelmól utca 22, 34 és a 38-es számnál lévő tűzcsapokon. A mérési pontoknál vízfolyás jelenhet meg az úttesten, valamint a járdán, amely a munkálatok velejárója nem meghibásodásból ered. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a mérés után szinte azonnal visszáll a vízminőség, illetve a zavarosodás is. 30-as 889 Szentegyhetes, folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig. Addig is velünk lesz Denzel, valamint a Pump It Up, érkezik Berkes Olivér, most pedig indítom a 90-es klasszikust, itt a Sixpence None the Richer és a Kiss Me a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is a hallgatók segítségét kérik egy eltűnt 14 éves lányjal kapcsolatban. Nagy Anasztázia március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt. A pécsi rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, vagy éppen érdemleges információval rendelkezik, az hívja 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számot. Jaj a szúnyogoknak, folytatódik a gyérítés, de hogy pontosan hol hamarosan kiderül, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz a villányt is megjárt tankcsapda, előtte viszont adom a bikini feldolgozást az Amigottól, ez a Kivisz haza a Best FM-en.

0: Ülök a Balaton parton.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Elmaradt a múlt héten tervezett szúnyoggyérítés Patacson az időjárás miatt, éppen ezért a szakemberek június 17-én szerdán, vagyis holnap fogják elvégezni a permetezést. Várhatóan a kezelés este 8 óra körül indul. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés napján gyűjtsék össze, vagy éppen takarják le a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket és száradó ruhákat. A permetezés idején, valamint az azt követő egy órában érdemes az ajtókat és az ablakokat zárva tartani. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor, előtte jön Nelly Furtado Timbalandbel közösen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Érkeznek már is a legfrissebb hírek és információk a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Hamarosan visszatérek, indítom az újabb zenei maratont. Egészen biztosan velünk lesz majd Madonna 90-es klasszikusa, a Vogue, előtte Tom Novi játszik Limával közösen. Take it on Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Katon Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A Lepke színpadon fellép Pifu, DJ Dule és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogatóközpont, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: 2 hétig még lehet kérni részletfizetést a be nem fizetett gépjárműadóra. Holnap is meleg nyári napunk lesz. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén eddig csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést a gépjárműadóra. Az, aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem is tudja befizetni azt, június 30-áig kérheti a magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A hónap végi dátum jogvesztő, ezután még igazolással sem lehet kimenteni a késedelmet. A részletfizetés kérhető a NAV telefonos applikációjában, a NAV mobilban is. Idén csaknem 32 ezeren ezt a megoldást választották. Múlt héten a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Patacsra tervezett szúnyoggyérítés. A Biocom azt közölte, a pótlásra június 17-én kerülhet sor. A permetezés várhatóan szerda este 8 óra körül kezdődik majd. A gyérítés idejére érdemes becsukni a lakások ablakait, és beszedni az udvarokról a száradó ruhákat, gyermekjátékokat. Pénteken nyílik az idei 35. Siklósi Szalon a Siklósi Várban. A kiállításon több mint 70 képzőművész munkái lesznek láthatóak a vár emeleti kiállítótermében. A tárlat 1991 óta a régió egyik legfontosabb nyári képzőművészeti eseménye, a Villányi Szobrász Szimpózium és a Siklósi Kerámia Alkotóház szellemi örököse. A kiállítás rendezője Baki Péter, a tárlat szeptember 1-jéig látogatható. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány jó ember díját. Az elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. A kitüntetést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Szerdán tetőzik a Duna Mohácsnál. A szakemberek 327 cm körüli vizet várnak, ám még ez a vízállás sem közelíti meg a közepest, így aggodalomra nincs ok. Az előrejelzések szerint az elmúlt napok áradásának nincs utánpótlása, így a folyó gyorsan apad majd, pár nap alatt több mint másfél méterrel csökken majd a vízszint. Szerződést hosszabbított a PMFC Harsányi Dániellel. Az MB3-as labdarúgó csapat tájékoztatása szerint a 23 éves hátvéd januárban érkezett Pécsre, az elmúlt időszakban pedig kulcsemberré vált a csapatban. Harsányi Dániel jövő nyárig kötelezte el magát a PMFC-hez.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Tartanak még a munkálatok az ivóvízhálózat bővítéshez kapcsolódva Pécsetta Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Gázhálózati munkák miatt zárták le a Péter utca egy szakaszát, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között. A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A szakemberek itt is teljes útzár mellett dolgoznak. A két utca mind a két irányból zsákutcává vált. A következő napokban egyre melegebb időre számíthatunk, hétvégére a kánikula is megérkezik. Szerdán felhők zavarhatják a napsütést, de csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul, és sokfelé megélénkül. Kora reggel 16, napközben 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Madonna minap megjelent egy podcast beszélgetésen, megmutatva az igazi arcát, smink nélkül. Igaz, hogy körülbelül 200 méter távolságból, nagyon pöpecen és profi módon bevilágítva. De legalább láttunk belőle valamit, ami igazi. Ő érkezik, előtte viszont Tom Novi.
0: 101.7 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A legjobb zenék, ez a Szentegyhír Best FM. Holnap reggel 16, napközben már 28 fokot mérhetünk, délután bizony jöhetnek a záporok, zivatarok, aztán csütörtökön megint magas lesz az UV-sugárzás, figyeljünk bőrünk egészségére, ott éjszaka 20, napközben 30 fokra számíthatunk. Pénteken indul a kánikula 32 fokkal, szombaton már 35, vasárnap és jövő héten hétfőn 36-37 fokra érdemes számítani. Egyébként a következő hét első fele nagyon forró, a második egy picikét talán hűvösebb lesz 32-33-as csúcsokkal. Az időjárási idej után rövidesen hallható lesz Britney Spears, csak úgy, mint Rácz Gergő ível közösen. Előtte viszont irány London, itt a Spice Girls és a Stuff a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az aktuális beruházásokról beszélgettem a szombati Pécs Caféban a Polics Józseffel, Komló polgármesterével. A téma második részének ismétlése következik.
1: 48-as téren pedig már látható az új szökőkútnak a föld alá kerülő részeinek, mind a gépészeti, mind a monolit vasbeton szerkezeti részeinek kivitelezése. Ezek nagyon jól haladnak, és bízom abban, hogy a kivitelező tudja tartani a rész határidős dolgokat, és ahogy haladunk előre a munkaterületek igénybevételével, mindig fogom tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy hol szükséges még a nagyobb odafigyelés. Ugyanígy haladunk a Komlóverzum mögötti parkolónak a teljes felújításával. Mondhatom azt, hogy szinte 100%-ban elkészültek a gyalogos közlekedő felületek, és a parkoló felülethez kapcsolódó alépítményi munkálatok folynak, és a tervek szerint jövő héten rákerül a teljes környezetre a korona, ami az aszfalt burkolatot foglalja magába, és ezzel be is fejeződik ennek a szakasznak a teljes felújítása. És hogy folyamatos legyen Komlóváros épülése, szépülése, bővítése, készítjük elő a következő projekteket, melyeknél egyelőre egy hosszabb határidőt tudok mondani, az pedig az, hogy ezeket a munkálatokat idén szeretnénk befejezni. Konkrétan beszélhetek a Juhász Gyula és a Nagy László utca közötti lépcsősornak a felújításáról, melynek az előkészületei most zajlanak. Ott hamarosan megkezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás, beszerzési eljárás. Mondhatom, hogy végleges állapotban van, és a jövő héten megtörténik a hatósági egyeztetése a Minizó és közvetlen környezetében lévő területnek a rendezése, amely magába foglal parkoló bővítéseket, magába foglal növénytelepítéseket, magába foglalja a gyalogos közlekedési felületeknek a újítását, illetve mondhatom, hogy Minizó szolgáltató házhoz kapcsolódó pihenő, szolgáltató területeknek a megújítását utcabútorostól tendő, és egy pici közvilágítás bővítésre is sor fog kerülni a területen, és ezáltal úgy gondolom, hogy a Minizó forgalmához igazodóan egy kulturált környezettel fogjuk tudni fogadni az ide látogató sok-sok vendéget, hisz a Minizónak a tavalyi látogató száma meghaladta 60 000 főt, tehát nem mindegy, hogy a közvetlen környezete milyen szinten van kialakítva, mert az ide látogatók ez alapján is megfogalmaznak egy véleményt Komló városáról. Tehát összességében elmondhatom, hogy Komló városa folyamatosan épül, szépül, az eredeti tervek szerint haladunk a munkálatokkal. Bízom abban, hogy terveink megvalósításához megfelelő erővel, energiával és hittel rendelkezünk, és bízom abban is, hogy a megfelelő források is rendelkezésre fognak állni, Komló fejlődését ebben az ütemben tovább tudjuk folytatni.
0: A beszélgetés ismétlését követően hamarosan folytatódik a zenei maraton, érkezik Oliver From Earth.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendeguzlakópark.hu.
5: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Donpepe.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Pad Thai Wokbar végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Dule és DJ Bara. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszetti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
5: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket. Rekordot döntöttek hazánk milliárdosai. Nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
8: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás, 40% olcsóban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
7: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
10: Az egyre jobb időjárásnak köszönhetően szerencsére az éjszakák sem felhősek már, szóval lehet esténként bámulni a csillagokat, nálunk meg hallgatni őket most a mix legelején. Funky 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangjával a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
9: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Kész van az új album, ezt maga J.K. a Jamiroquai énekese jelentette be, úgyhogy most már csak egy kis mastering, egy kis design a CD borítóra, és aztán remélhetőleg még idén nyáron megjelenik az új Jamiroquai nagy lemez, amiben nagyon-nagyon remélhetőleg futnak majd még egy kör európai turnét, ha valaki esetleg tavaly lemaradt volna róluk. Deeper Underground, Funky, egészen 8-ig itt a Besten a Night Shiftben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcloud.com per DJ White Boy. Korábbi mixeim ide vannak feltöltve, nem az összes, de azért 150-ből így is lehet mazsolázgatni. Vegyesen van minden. Dance, pop, hip-hop, R&B, chill, lounge, deep house, funky. Amúgy pedig van egy olyanunk is, hogy a kettő olyanunk is, hogy Best FM Night Shift. Instán is és Facebookon is elértek így minket. Ha szeretnétek nekünk üzenetet küldeni SMS vagy Viber formájában, ezt is megtehetitek. 0620 55 55 155-ös a telefonszámunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Maradunk a Funkinál, csak én nem maradok a lemezjátszók mögött. Átadom a helyemet Hangyának, keddi rezidensünknek. Szóval Funky lesz még egy órán keresztül. 7 és 8 között is egy picike szünet és egy gyors helycsere után innen folytatjuk pár perc múlva. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Dule és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszetti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Amu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel. Ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Berdókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
4: a legfőbb kulcsa az egészségérzésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézést.
3: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na tényleg? És azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye, tudom, nem volt benne a Jackson filmben.
6: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye
5: de csak
6: a család része, ugye...
5: De gyerek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak persze.
6: Arra inkább, igen. Igen.
5: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
6: És akkor nem, igen.
5: Ugye, nyuszika, ugye. Igen, nem lehetne kihúzni a halál is erre, de hogy...
6: Igen.
5: Jó van. Na, hangyalemez játszok mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
6: Úgy Funky Family.
5: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményet, mert akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készített.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, nem, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán letokadhatni. És ez miért? Mert általában ugye mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamiért szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból egy egy fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picikét így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: betűnök. Az én igen. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a Spárgályról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt
2: is. Jó, meg, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, én Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy nyolcig itt neveztem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt benne, meg az maradt benne zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves.
2: Egy kukac vissza.
1: Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer, még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extrában akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este 7-től. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat, hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban, napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A legszebb égi jelenségeket a következő órában a fülünkkel fogjuk majd megtapasztalni. Take me to the clouds above, megyünk a felhők fölé köszönhetően az LMC-nek. Szintén a felhők környékén járunk majd Bryan Adams-szel, érkezik a Cloud Number 9, és részünk lesz egy nagyon szép napfelkeltében. Jön majd a Simply Red a Sunrise-al.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

és minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitó ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Bryan Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best Amp, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ennél korábban már nem fog idén felkelni a nap. Még 4 napig, június 20-áig, hajnali 4 óra 45-kor lehet majd csodálni a napfelkeltét, és onnantól fogva túl leszünk a nyári napfordulón, egyre később kell majd a nap. Sunrise, jön a Simply Red, itt a Best FM.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megoldani.

Best FM a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jackson-tól és a 92-es Too Funky George Michael-től. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best FM.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Rendes doktori címe egyiküknek sincs, de tiszteletbeli doktori címet Justin Timberlake, Shaggy és Jerry Halliwell is kapott a popzenében és a popkultúrában elért eredményeik elismeréseképpen. Szóval jön majd Dr. Shaggy a Hey Sexy Ladyvel, Dr. Jerry Halliwell a Look At Me-vel és Dr. Justin Timberlake a Like I Love You-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez most már tényleg nyár, csupa nagybetűvel mondom ezt, annak ellenére is, hogy holnapra elvileg ígérnek a meteorológusok elszórtan záporokat, zivatarokat, de ez nem fog túlságosan belerondítani a 28 fokos nappali maximumba, csütörtöktől meg aztán tényleg kánikula, vasárnap már a 35 fok sem lesz elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel, de úgy látszik ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. Nyilván, she's the one.

Best FM a legjobb zenék. Május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous a Mystic-től. Most itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tart a vasárnapi viharkárok felmérése. Július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik. Sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel. Ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségérzésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézést.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: In House We Trust. Ez a címe annak az eseménynek, amely szombaton kerül majd megrendezésre Budapesten, és amelynek keretein belül ismét lemezjátszók mögé áll Sharam és Ali, vagyis a Deep Dish. Állításuk szerint klasszik szettel készülnek, szóval valószínűsíthetően a Flashdance is felcsendül majd ott is, mint ahogy itt is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100% hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Holnap gyűlés miatt némi forgalomkorlátozásra kell számítani a 13. és a 9. kerületben. Tilos lesz megállni a Lunyai utcában és a Rádai utcában bizonyos szakaszokon, és ugyanez igaz, vagy ez lesz igaz holnap a Népfürdő utca 1-es szakaszaira is. Reggel 8 és délután.

Best FM a legjobb zenék. Két héttel ezelőtt, június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Besten játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world jön a Daft Punk, itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, íme a Nobody Wants to Be Lonely.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Múlt héten csütörtökön, pénteken és szombaton három egymást követő éjszaka fújra töltötte David Guetta 80 ezres Stade de France sportcsarnokot, és minden estére más-más sztár vendéget hívott maga mellé, természetesen azok közül, akikkel korábban már együtt dolgozott. Fellépett a három nap alatt többek között Jennifer Lopez, Akon, Bebe Rexha, és hát a, mondhatni, a legnagyobb vendégsereget az utolsó napra, szombatra tartogatta. Egy ponton a Black Eyed Peas is megjelent a színpadon. Ők érkeznek most a Don't Funk With My Heart-tal itt a Westen.

Best FM, a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól, a Best FM-en. It ain't no country club either.

Best FM, a legjobb zenék, All I Wanna Do, hát én most csak annyit akarok, hogy hazamegyek, pihenek egy picikét, aztán majd holnap jövök vissza. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a kedd, a holnapi, a szerdai estét természetesen pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd. Éppen ezért szerdai rezidensünk DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszókokat héttől. Jön a ring, ring, ring, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother, check it.

Watch the bullshit.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.